nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

makes an announcement. Please refrain from not smoking.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Super DJ Rádió. Van más?

0: Paradox.
1: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
2: Hungarian Web Radio Station. Superb.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híják ott, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenét.

0: Super DJ Radio.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a szobában.

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Best music.
3: Super DJ Rádió. Kattanj ránk.
4: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. It is 90s, 2000s Music Radio.

0: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak
1: Welcome to the Keyman Dub Session Part 1.

Digi Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: járjuk fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Na szerintem mindenkinek kellemetesen jó, de kívánok egy pici késéssel lenni, időhúzás időketek a dugó, az bizony nem vicces dolog, úgyhogy várnom kellett a forgalomban, nem elvettek vagyok, kicsit a vakarítések, hiszen 14 óra biztosan velem lehettek, hiszen jön majd a szuper kívánság műsor, és a Moving on the Sun-nal kívánok mindenkinek jó szórakozást, itt a politikát halljátok, természetesen lesz.

Az volt a volna kellemesen, szép napot kívánok is, és benne is elbőszendők, hogy családilag velünk, Mazsik is lesz, hogy egy csókolom, örülök, hogy velünk vagytok, és persze ezt van, de szólnak is jó reggelt, aki korlától hegesztőként, jelenlevőként, tebbé teszi a napunk. Én neki szavarok, kérem szépen, lesz, hogy folytatásban ez itt a Bambolé.

hivatalosan a morgással kezdeném a napot, illetve hát mondjuk úgy, hogy ez a bizonyos, Justus Morgust. Ugye említettem az egyik blogot, hogy engem nagyon betaláltak, és fel is olvastam a válaszomat. Most ez a blog, ez megint betalált, én nem tudom, hogy mit tervezett belőlem, vagy mire gondolt, hogy milyen népszerűségre lesz ilyen dolog. De én ezt a múltkor egyébként így megszűntem a mindenféle kommunikálást, tehát kizártam, hogy nem követtem, nem kerestem a társaságot, nem keresek ilyen tartalmakat. Na de most aztán megint jött az új, hát szoktuk mondani, hogy áradt az igazság ezerrel. És a szó, hát kicsit cinikus módon, hát mondjuk úgy, hogy talán üdet gondolni. És kérem szépen, azt kell mondjam hozzá, hogy érdekes mutatvány történt. Valamilyen néni szóvá tett a buszsofőrnek, hogy nem állt meg egy busz megállóba, és kicsit hangosabban tette ezt. Hát némelyik néni ugye, mint hogy a többi ember is, vitalitásban különböző. És akkor a kedves is hölgyike azonnal felült a figyelmet, hogy bezzeg Londonban, nem háborodnak az emberek, pedig ott van, hogy másfelle megy a busz, meg útközbe vált irány, meg nem mondják be a megállót, meg ilyeneket. Most csak a morgásra mondja, hogy attól, hogy máshol élnek hülyék, azért nekünk miért kell szívni, ami pénzünkért, illetve az mennyire boldogítja az, hogy mondjuk Salgótarjánba akar elmenni busszal, aztán elviszi Miskolc felé, az, hogyha lekés mindent és oda lesz az egész napja, sőt még pénzügyileg és problémába kerülhet, az mind segít, mert szerintem semmi. Tehát attól, hogy valami valahol nem jól működik, attól még a itteni rosszul működő dolgokat nem kell.

felveszemünk 0670-95-95, és persze van egy Boriszka hívottán 0632-1948-07, hogyha a Boriszka zenélésre lennétek kíváncsiak. Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, US, Inglaterra,

Tudjátok egyébként, hogy mi az, amikor a hamburger mosolyog? Ez a kaján vigyor. Na, Székelyföld meg legjobban teljelő tehen eltűnik, ezért elmegy az ügyvéd, az bepelője a kártérítésre a vasutat, vagy azt mondják, hogy a sínek a földjén mennek át, és valószínűleg elütötte a tehenet. Míg előtt elkezdődne a PEL, a vasúti társaság ügyvédje elmegy a farmer, ezért próbál némiképpen megegyezni egy látható összegben, hát csak felét adják nekem itt két. Az öreg köti az ebet a karóhoz, de az ügyvédje tanácsára végül is elfogadja a kisebb összeget. Ahogy a vasúti társaság ügyvédje elment, a farmer ügyvédje mondja az ügyfélnek, tudja, megmondom őszintén, nem csak esélyünk volt megnyerni a PEL-t, hogy őszinte legyek, mondja a farmer, én is kezdtem kétekedni benne, amikor láttam, hogy a hülye tehén besétál a kapun. Hát ugye azért már igen. Ezért mondják, hogy egy kicsit nem becsülési magasság. Egy autó elgázol egy gyalogost, aki súlyosan megsérül, pár hónap múlva a bíróságon az áldozat által indított kártérítési perben találkoznak. Tehát a bíróság kezd az autós védőügyénye. Kérem, vegyék figyelembe, hogy ügyfelem 30 éve vezet balesetmentesen, erre föláll a felperes. Tisztelt bíróság, ennyi számot gyakorlat kérem figyelembe vegyék, ügyfelem már 50 éve gyalogol balesetmentesen. Hát igen, ezzel azért nem lehet vitatkozni.

2022. okoz mérnökigazi nyár az időjárás. Első fokú figyelmeztetés mindig kimondva a hőségre, és még mindig maradnak velünk a melegfronti tünetek. 26°C okot, tehát mindenféleképpen erősödve érezhetjük majd később. Maradhat a nyári ruha rajtunk, ugyanis pénteken száraz napos időben lesz részünk, nyugat, észak, nyugat felől azonban gyakran megnövekedhet a fátyol felhőzet. Esni sehol nem fog, élénk néhol erős lökések kísérletik a keleti délkeleti szelet, miután 31 fok körül alakul a csúcsőmérséklet az országban. A távolabbi kilátások szerint sokfelé kánikulát hoznak augusztus utolsó napjai. Szombaton például már egy hidegfront hatására ugyan gyakrabban megzavarhatják felhők a lassítést, helyenként kialakul a futó zápor és zivatar is kialakult, ugyan a legtöbb helyen azért nem várható csapadék. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk erős tökések kísérletik, viszont a csúcsőmérséklet mindig 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értéket. A front nem hoz leülést, vasárnap ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A légmozgás gyenge, hőséget marad. Hétfő majd a gomoly felhőkkel tarkított napos időben helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki, és fétfokozódik a kánikula, 29-36 fokhoz mérhetünk, délután észak-nyugatban lesz egy picit talán hűvösebb az idő a nagyon-nagyon maximumnál. És erre figyelmeztetnek az orvosok is, hogy pénteken tényleg nem érkezik front, de a magasabban zajló erős melegedés hatására melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. A fokozódó kánikula elsősorban a kisgyermekeket és az időseket megterhelheti, nagyon figyeljünk rájuk, ne tartózkodjunk egyébként húzamosabb ideig sem a tűzön, akkor nem muszáj, fokozottan figyeljünk oda, megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre. Közlekedés, meteorológia. Pénteken száll az utakra számítottam, csapadék nem várható. A tájakon, a naposabb tájakon időszakon ma vigyünk munka mindenféleképpen napszemeget, tehát kvázi mindenhova, és vezessünk körültekintve, tartsunk megfelelő követési távolságot. Sajnos a pollen jelentésben a pallakivel gombák magas koncentrációban, de ellen vannak a csalánfélék, kennerfélék, divatófélék, pácsitfélék is, őket is tessék írtani, illetve ellenük védekezni. Balatoni előrejelzés pedig a pénteken a napsütés fátyol, kisebb gomoly felől zavarhatják, csapadék itt sem várható, délkeleti szél élénk erős lesz. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között erős fokozatot érhet el, a vízhőmérséklet 23°C okos, tehát hőderén is ráhagyom lehet a Balcsiban. Na csak erre a közlekedési információk érkezett, lesz majd Boris Kopi.

0: kérdés szépen!
1: Tízor-öt-hat köt a frissítés, úgyhogy ez szerint az M1-es autópálya Budapest felévezető oldalán a Győr elkerülő szakaszán négy személyautó ütközött össze, a 128-as kilométeren csak a külső sáv járható, közel 4 kilométeres a torlódás. Aztán a Tatabányától kiépített terelés, mindezt a terelés előtt az erős forgalom miatt szakaszosan lassú torlódik a kocsisor, főleg a külső sávban annak személyautóival, és Budapest a célja, vagy hát valaki, aki személyautóval közlekedik, Pest felé menne, annak érdemes az átteret belső sávot választania. Nem voltam mondatnak vége. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Mezőkövesnél egy személyautó szalakorlátnak hajtott, a 125-ös kilométernél a belső sáv járható, több kilométeres a torlódás, a 82-es úton Bakony-Szentkirály térségében két személyautó ütközött össze, a 35-ös kilométernél félpályás immár a lezárás. A 12-es főúton Nagymaros belterületén a Millennium soron gázvezeték szakadás történt, a 14-es kilométernél a fél útpályán már ugye megindult a forgalom. Az M6-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 172-es Vérmény Palota Bozsok csomópont fel és lehajtó ágát az hatodás miatt lezárták, aki ennél a csomópontnál kívánt volna felhajtani, annak a kijelölt előút szerint Pécs felé kell indulni, és az autópályán a következő 190-es elő Szajk Mohás csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalon elérni ezt. Az M6-as autópályán, az M6-as autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkény Boly csomópont, valamint az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak, a 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a külső, valamint a leálló sávot. Csak a belső sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 3-as kilométernél elő Szajki pihenőhely nem használható az érintett oldalon egyébként. Aztán 52-es főút fölösszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a főútpályát lezárták, napközben tolódásokra számítsatok, és a Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban tolódásra számítsatok. A Magyar Közúti Üzlet AG részleges üzemszünetet hirdet az M6-os autópálya Iván Bárda és Országhatár közötti szakaszára, tehát nem kell a 3,5 tonna feletti járművek esetében útdíjbevallást fizetni. Ez fontos dolog lehet, reméljük, ez valamilyen szinten jó hír is. Na de mindenféleképpen érmés a mondás, Boriszkára szépen jött a kerekvilágra, mindenkire vigyázni a közlekedésemet, hazavárnak mindenkit, meg oda is, ahol elindult, tám még egy jó évre is, fedezsetek ma is óvatosan.

Ez a bőrészavigónak is kellene szétabot kívánni, kérem nekem, hogy hát a lovár és dejsi nyelvet bőven beszélő emberke beleesik a messzes gödörbe, és nem tud kikászálódni se, hogy se fölkiált a társának. Kácsi, gyújtsál már le a partot! Mi van veled, Kácsi? Két perce vagy fehér ember, már dolgozni csak. Ez nagyon gondos. Na, nagyon jó. Na. Siligla Ferenc úrnak is kellene szétabot kívánok. Hello.

történni, akkor buliszkóp, hogy gyorsan mondanám kollega Tilla Tillától. Nagyon kis kocsma tanálat. Csaba Borozó Keszthelyen található. Ilyen nincs, palusi kocsmárak a Balaton mellett 10/10-es, minden nap iszabok jönni. Én azt gondolom, hogy nem ok nélkül a 10/10-es, de abszolút nagyon-nagyon jó kis kocsma hangulata van. Ennek egy pénzt meg is visszaadják, árba is nagyon barátságosak. Borválasztékkal is, sörökkel is, és mindenféle ételekkel is lehet itt találkozni. Nagyon tetszenek, hogy rengetegféle rizlégünk van. Egyszerűen a jellemző, és szürke barát is kapott, azt szintén nagyon szeretem. Úgyhogy éppen aki arra jár, annak nagyon-nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom. Tessék oda, nézni, Csaba Borozó Keszthely.

Lumigyúrjon a kis kellemes szétabot kívánok, szóljon a muzsika, hogy nekem szétabot kívánok, hát a rossz filmről, a szarvastól velünk. Kareszónak is kellemes szépen, hát Dobri, gyengy és jó utat kívánok Prága felé, Geringer Norbert úrnak is kíváncsi vagyok, hogy emeled a térerő, értsek halnál, hogy kíváncsiskodik, és így nagyon jól teszi ezt. Sziasztok, sziasztok, örülök, hogy itt vagytok. Délte szuper kibű, és mindjárt boliszkom. Itt még előtte fölökünk egy kákevinnót, tehát jön a nélkül

Közben akkor a horoszkóp mindenkinek kosokkal az elején. Pénteken, kedves kos, könnyen úgy érezheted, hogy... milyen mondat ez? Még egyszer kosok ennek neki. Szóval pénteken könnyen úgy érezheted, hogy valami, amit eddig sikerült félretened vagy elnyomnod, hirtelen teljes erővel követeli a figyelmedet. Előbb próbáld meg megoldani, hogy ez a figyelem szélhoz érjen, és egy váratlan hír vagy változás egyébként közben felboríthatja le, és a terveidet is nem lesz egyszerű. Bikák, a mai nap megmutathatja, hogy egy kapcsolat, barátság vagy közösség mennyire illik még ahhoz az ember, ez aki az utóbbi időben váltál, ne kapaszkodjon a helyzetekbe, amelyeket már csak a megszokás tart életben, a terveidet érő meglepetéseket kezdj nyugodtan, mert akár új lehetőséget is rejtetnek. Ikrek, a munka a jövőddel kapcsolatos elképzelések területén érkezhet olyan felismerés, amelyet már nem tudsz félresöpölni, valamint amiről eddig azt gondolt, hogy bizonyos irány most kérdésessé válhat, vagy éppen végre világosan látod, merre szeretnél tovább menni, ne ígérd túl sokat a váratlan fordulatokat, most inkább információnak tekintsd akadálynak. Rákok, erős intuíciót pénteken különösen fontos lehet, ezért figyelj az első megérzéseidre, az álmaidra és azokra a furcsa egybeesésekre, amelyek újra és újra felbukkanhatnak, ne akarj mindenáron magyarázatot találni mindenre ma. Oroszlán, egy régi érzelmi teher, csalódás vagy bizalmi kérdés kerülhet pénteken a felszínre, és elsőre talán kellemetlennek tűnik, mint amilyen valójában. A saját lelki békét érzelmével ma szükség lehet egy határozott határ kijelölésére bizony. Szűz, kapcsolataidban érkezhet el egy jelentős fordulópont, és hát bizony ne próbálj mindent logikával megfejteni, mert pénteken az érzelmi igazság legalább olyan pontos lehet, mint a tényleg. Inkább azt figyeld, mi tanít neked a helyzet önmagától, és a másikat írják a horoszkópisták. Mérlegek! A tested és a lelked egyaránt jelezhető, túl sok terhet cipelsz, egy munkahely vagy hétköznapi terv váratlanul megváltozhat, ezért ne próbálj minden részletet ellenőrzés alatt tartani, nem is kell. Skorpió, erős érzelmek mozdulhatnak meg benned, különösen szerelemmel, kreativitással, vagy egy számodra fontos személyhez fűződő kapcsolatoddal összefüggésben. Ne félj attól, ha érzékenyebb vagy a szokásosnál. Nyilasok, az otthonnal, családdal vagy a múlttal kapcsolatos érzések kerülhetnek előtérbe, akár egészen váratlan módon. Nem kell mindent azonnal megoldanod, a békéd többet érhet annál, hogy neked legyen igazad. Bakpint Boriszka, egy beszélgetés, üzenet vagy hirtelen felismerés pénteken teljesen átírhatja azt, amit eddig egy helyzetről gondoltál. Fontos részlet kerülhet felszínre, ezért most ne kapkodj és ne adjon ígéretet, amelynek a feltételeit még nem látod tisztán. Ha valami túl jónak vagy túl egyszerűnek hangzik, nézd utána még egyszer, ugyanakkor ne zárkozz el a megérzéseitől sem, mert a logika mellett most az intuíciód is fontos információkat adhat. Vízöntő! A biztonság és a pénz, valamint az önértékelés kérdései kerülhetnek pénteken a fókuszba, rájöhetsz, hogy valamihez csak azért ragaszkodsz, mert félsz az ismeretlentől. Váratlan kiadás vagy változás is felboríthatja a terveidet, ezért ne hozz hirtelen pénzügyi döntéseket. Végül de nem utolsó sorban a halakoroszkópja, miszerint a jegyedben járó telihold és holdfogyatkozás különösen erősen hathat rád, ezért ez a péntek pontos érzelmi fordulópontot hozhat, hallgass a megérzéseidre, de ne hagyd, hogy pillanatnyi érzelmeik az essenek minden döntésedben. Ennyi a mai horoszkóp, úgyis csak a jól fognak teljesülni, többivel nem érdemes foglalkozni. Délig tart a jó kis bakalit, lesz még egy-két érdekes hírem is, de déltől kíváncsiak műsorra várom majd a kedves figyelmeteket ide. Természetesen már most is írhattok, kérhettek, és akkor majd beintegrálom őket déltől.

Na kérem szépen, amíg a lokokoncikot halljátok, addig mondanám, hogy ragadozó madarak kis védik bizony a pozsonyi reptér biztonságát. Sokan így a pozsony, az az érdekesség, hogy az MR Stefani kepülő téren már 1950 óta működik a Wildlife Control, vagyis az állatok okozta repülés biztonsági kockázatok csökkentésével foglalkozó egység. A pozsonyi reptér jelenleg 12 ragadozó madár úgymond dolgozik. A módszer lényege tök egyszerű, a solymok és a sasok természetes veszélyt jelentenek más madárfajokra, ezért már jelenlétük is arra készíti a szárnyasokat, hogy elhagyják a területüket. A repülőtéren egyébként vadászkutyákat is alkalmaznak, emellett hangszórókba lejátszott riasztó állathangokkal, valamint vaktörtényes fegyverekkel tartják távol a madarakat. Hát az állathang utántatása szerintem nem sokat ér, de a többi szél annál inkább. A csoport munkája az állatok elriasztásán túl a környék folyamatos megfigyelésére is kiterjed. Úgyhogy a madárütközések kockázata egyébként az év során azért most már változik. A hosszabb nappalok miatt a madarak tovább maradnak aktívak, így nagyobb az esélye annak is, hogy a repülőtér légterébe kerüljenek. Egyébként azt gondolom, hogy egész jól talán 28 ezer felvész leszállásból madárütközéses esetek száma 16 alatt, azt szerintem teljesen jó, úgyhogy jó munkát az állatkáknak, legyenek.

annyira követendő rekordról beszélünk, de képzeljétek el, a hír szerint 101 éves korában halt meg az USA legidősebb rabja bizony. 8-szor kapott utolsó vacsorát, mégis egészen 101 éves koráig élt Francis Clifford Smith, az Egyesült Államok legöregebb rabja és legtovább raboskodó állampolgára. Képzeljétek el, hogy 1950-ben 25 éves korában ítélték a gyilkosságért, látatlanságát, állítólag egész életében hangoztatta így a BBC. Smith a börtönben az Osborne madárembernek nevezték, hogy állandóan kenyeret gyömöszölt a ruhájába, hogy aztán a madaraknak adhassa az udvaron, és elmondhatja, hogy ő a madárember. Írták róla a Connecticuti büntetés végrehajtási intézet közkapcsolatokért felelős munkatársa és annak a bizonyos kiadott szóvivői nyilatkozata. Smith egyébként fiatalon piti bűnöző volt, míg nem 1949-ben egy jachtklub éjjeli őrének megölésével vádolták egyébként. Amúgy az emberöléssel kapcsolatban még egy embert letartóztattak, aki a hatóságokkal egyenséget kötött, és terülő vallomást tett Smithre. Egyébként a most elhunyt rab bűnösségét és az elítélésének alapjául szolgáló bizonyítékokat az évek során többször megkérdőjelezték. Például miután vallomásokat visszamondták a tanúk, valamint amikor például egy másik rab viszont beismerte a gyilkosságot. A letartóztatása után a férfit kihallgató egyik rendőr is később azt mondta, szerinte Smith ártatlan. Nem is vagyok benne biztos, hogy jelen volt a gyilkosságnál, jelentette ki a Boston Globe beszámolója szerint Leo Carroll őrnagy a kegyelmi bizottság előtt. Amúgy Smith börtön büntetése mindösszesen háromszor szakadt meg. Egészen pontosan 1967-ben megszökött a börtönből, 12 nappal később elfogták, 1974-ben szentestére hazaengedték, de aztán vissza kellett térni, a harmadik alkalommal pedig 1975-ben feltételesen szabadnapra helyezték, és körülbelül 10 hónapig volt szabad, míg nem letartóztatták apró lopás és fegyverbirtoklás miatt, ezért ugye a feltételeket megszegte és megsértette. Később bármikor is kérvényezte a feltétele szabadlábra helyezését elutasították, 2020-ban az igazságszolgáltatási rendszeren belül működő idősek otthonába költözhetett. Tehát hát nem egy jó rekord, és hát hogy most tényleg ártatlan volt vagy nem, ez már soha nem fog kiderülni sajnos, de hát igazából

édesapám lennék, ez a Napoli, hiszen Ágoston névnapja van. Meg a papi ott az égben, neked is boldog névnapot, és persze mindenkinek, aki Ágoston nagy nevedet jelentése, fenséges és fenkült az Ágoston, képzétek el. Na vannak ám másodlagos névnapok is, Adalinda, Hermész, Mimóza, Adéla, Elmár, Elmo, Herman, Hermiás, Hermius, Jermák, Bán, Morgan, Pelágia, Pelágius, Ágost és Gusztáv ünnepi tama. Boldogat nekik is természetesen, holnap majd az Ernák és a Beatrixek ünnepetik a névnapjukat, így is boldog névnapot és szülcsinamcsit is mondanám. Nagyon boldog születésnapot kívánok mindenkinek, ma van vagy ma tartja.

Ezelőtt a 96 éve ünnök Szent Ágoston ünnepét, innen van az Ágoston nyomnak. 277 éve született Johann Wolfgang Goethe, német költő, regény és drámaíró, a Faust szerzője. 407 éve második Ferdinándot választották német-római császárra, második Mátyás bekövetkezett halála után bizony. Aztán Amerika 252 éve született Elizabeth Ann Stanton, Amerika első szentje, a szeretett nővérei rendjének megalapítója. 226 éve született Szemben József költő, műfordító, újságírónk, szerkesztőnk. 214 éve született Rudolf von Alte, osztrák festőművész, aki a településeket ábrázoló részlet gazdag képeiről ismert. 168 éve a kőolaj termelés és a modern bányász az születésnapját is ünnepelik, most igazából a napját. 159 éve született Umberto Giardo, olasz zeneszerző, a Fedora szerzője. 141 éve született Sándor Erzsi, szoprán, opera énekesnő, az első magyar család és királyi kamara énekesnő, valamint 132 éve született Karl Böhm, osztrák karmester, zenei rendező, opera igazgató, a legnagyobb Wagner interpretátor.

Kukoricó szuper kiveseg műsor, és 18 órától élő adásban Kukoré bácsit is hallhatjátok, ma még a DJ Simon követi, és Kőszegi Gábor barátom zárja majd a napot. Hallgassatok mindenkit sok szeretettel!

0: Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu.
1: Na, kérdezőben akkor egy motiváló muzsika, hogy van benne némi lóság. Give Horse a remixben, azaz némi mély lovassággal extended verzióban szól a felvétel. Ima ellen jön a felvétel, és persze első kérés és kívánság motivációs jelleggel fog szólni. Csekély Zsolti úr kérésére szóljon, mert hogy péntek van, alacsonyan szállnak a feles poharak, de azért még a muzslai lóistálót el kell készíteni, úgyhogy az istállépítés, az jó munkát kívánok mindenféle kedves hallgatónak, kollégának, dolgoknak.

Lila Lefegyik magyar úttörője, Tune of Distance a folytatásban a Mazsi kérésére játszanám. De én hangulatban vagyok, oda bízom ezt a zeneszámot, hát akkor érkezzen a felvétel, ez a még nem volt el, Tune of Distance a folytatás.

Szuper kívánság műsor, természetesen kérésekkel kívánság, akkor lencséket is üdvözöljük, hogy írnak a lencséket, valamint mindig már hiányolt volt, gyönyörű szép délután kívánok neked, és minden kedves SDR hallgatónak kellemezzen a hallgatást. Nekünk is jó lesz neked, puszcsuk lencséket, szia, szia, kedves királylány, és természetesen a te kérésedre is számítunk időlegesen. Közben nézegetem itt a mindenféle üzeneteket, van itt még egy üzink, mindjárt mondom még, hogy merre jár az üzenet, próbálom megkeresni. Aha. Csányi Jánosnak mondhatám, hogy Phil Comment viszont Németországból üzenetet küldött, írja, hogy Németországból, Bed településből, itt így esik az eső, nagyon-nagyon mutat egy fényképet, kamionosoknak jó gurit, és szépen most kívánok a páromnak, Ritának, ha jól olvasom, akkor bacsbukodra. Köszönöm szépen, kedves Csányi János úr, hogy te is velünk vagy. Itt viszont Iváli Gergő kérése a folytatásban, érkezik Hobótól a torta születésnapban. Boldog színnapot, érkezik a felvétel, tehát Földes Laciék nyomják nektek, ilyen az a bizonyos torta.

János úrnak pedig. Jövett, hogy emlékszünk egyet nekünk tetsző, de a ködösem. Kicsit a menetszörök ennek örömére és a hatásban szóló felvétel. Remélem majd nagy vigyor odafönt is. Who can it be now?

Kérek a királylányoknak, és ha már királylány, akkor érkezzen nagyszerű felvétel, úgy, ahogy kell a Hooligansről, a királylány című dal egységének játszanak, hiszen kérni szépen a Hooligans királylányt, mert a kedvencemet úgyis kérték, akkor jöjjön ez a dal.

Szólóan, nem kell elégetni, az nem a 9 boszorkány. Akkor is kéne dalt írni. DJ Tesla viszont az a még illik el felvételére. Menjünk tovább, hiszen kérés kíváncsi. Szabó is tanul pisztol a kérésére, teljesítjük a muzsikát. Nagy köszönettel, jó hétvégét kíván mindenkinek a dalban. Egy kicsit pörgősre veszük a figurát. Szuper DJ Radio, szuper kívánság műsor. Egészen 14 óráig velem Borisszal. A legjobb zenéken.

fogynak el az érvek, ahogy fogynak az évek. Szeretnél még égni, de tested már

okoskodunk, kivadig elő kérdésére műtlékű érkezik ezeket, ez 19-ben a Szívó Situation, ad az SOS nevezhető, természetesen hasznos a felvétel. Na kérem szépen, viszont itt elugrottak az üzenetek, kis türelmet kérek, mert ez a frissítés egy kicsit összekevert itt minden, szóval Joss van a kérő, bocsánat, másra csúsztak itt az ablakon, szóval az ő kérésére szóljon, jó régen kommunikáltunk, bizony így van, de most akkor ezt legalábbis zeneileg mindenféleképpen frissítsük fel, tehát Joss van kérésére még ez a Soul of Situation, ez a Mötley Crüe felvétele.

Értem, most itt részre mondhat neki. Hogy azt a kicsit háborúgyunk, hogy a mélység ez már a második lesz, mindegyével újra lakatott Bulai Nóta érkezene, csak a kérésére szólmert, hogy most kicsit aktíva szeretne lenni, akkor ebből a dallal aktívkodjunk tovább, hogy ilyen háborgó mélység.

Csak mi sem válasz, és ő pedig egy különleges remixet kérte, hogy ilyet is ritkán szoktam, az ugyan ilyen is. Ice and Stitch, Rainy Day, és a Revis Band, különösen Dimitri Regis, a Massive Egor Funk remixet, halljátok? Köszönöm szépen, én is köszönöm szépen, az is úr, szóval a felvétel.

Lassad Altal ismerem egyébként már mindenféle jókat kértek, de azért nagyon jó, hogy a kívánság műsor, mert eklektikus. Hiszen Alis Pérnőt bele fog férni piatakon belül. Gyorsan kérésére vitt fel ahhoz egy kis eklektikus különlegesség, ez a Candy Team. Tényleg ügyesek, nagyon jó dal, és igen jó hozzák a beatboxot, tessék figyelni!

legalábbis Tomi úrnak kedvence a dal. Én is itt jár van a rádióban, de tényleg kívánság műsorban belefél, és nagyon jó kis muzika. Kicsit kantéről vesztük a pügarát szó, szerint Zac Brown Band érkezik, és a dal, nagyon jó kis muzika, pedig nem más.

kérések, kívesek, meg kell dicsérjem a kis csapatot, és nem csak újabb kérésére jön, és Sakirával, Nicky Jammel a Peruvian óta. Még kicsit ezt most megcsavarjuk, hogy Antonio Garcia R&B verzióját kapjátok ebben a verzióban. Ugye némi különlegesség, ez a pi-

Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

Tudunk tovább tűnni, és kéne csak rövid a videlokáig, aki felvétel érkezzel, és persze mindig a kérdések, kívánságok a 2 órájában vagyok egészen 14 óráig, a felvételt pedig, ha jól látom, és jól olvasom, hiszen miért leolvastam jól, érkezzel Marka Józsefnek, köszönöm.

Na kis egyveleg. Ezt a felvételt pedig nagyon sok szeretettel váltanak a 80-es évek magyar pózenéből. Kért valami nagyon finomat. Ezért azt mit tudtam, hogy akkor a Band DJ-nek az egyik elégszét választottam. Sorszáns, ez volt a 61. Minimix. És persze, ilyenek voltak a zenék a 80-es évek Magyarországon. Ugye, hogy emlékezni fogtok?

akkor még számolod, hogy és maradt egy igazi jó kis pörgős felvétel. Ez a Good Fun, a Bad Band Pastel. A felvétel pedig szintén nagyon-nagyon kellemesen a Varga úrnak. Sok szeretettel az ő kérésére küldenék, és akkor meg is köszönöm ezt a bizonyos jó kis vigyelmet. Ennyi volt mára a kívánságműsor. Igyekszik legközelebb is jönni, addig is kellemes napot kívánok mindannyiatoknak. Sziasztok!

weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Szuk, szuk, szuk. Super DJ Rádió. Kattanj rá!

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.
1: In the mix. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on DJ, hit me with another track.
0: Kattanj ránk.

Csak te kezzel élünk.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint

hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták.

0: véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: Csodálatosan szép péntek délután, kora estét kívánok mindenkinek. Én Kukori bácsi vagyok, aki az elkövetkezendő két órában megpróbál szórakoztatni benneteket, ami nagyon jól sikerült Boriszkának a délelőtt folyamán. Köszönjük néki, és kívánok néki jó pihenést. És hát kedves szuperek, üdvözöllek benneteket határon innen, határon túl, ott is, ahol a kis kurtaparkú malasztúr. Érezzétek jó magatokat, jelleves fülelést ebben a hőségben.

Robi, üdvözöllek! Kellemes fülelést kívánok, remélem a család is már otthon van. Kellemes hétvégét mindannyiótoknak, kedves szuperek, és hát itt van velünk már a Viberen üzent kedves Izsa István. Csodás a szerintem után kívánunk neked, kedves Kukori bácsi Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, örülünk neked, hogy újra itt vagy. A Dizsa család jelen, már várunk. Csodás, szép délután kívánunk mindenkinek. Kérlek, csűrj egy csavajad nékünk. Hát igyekszem, kedves István.

0: valamennyi olyan dal felkerülne erre a lemezre, amely feljutott a Poptarisznya slágerlistájára 1988-ban, akkor bizony még a lemezborítóra is barázdákat kellene vágni, az pedig elég nehéz. Éppen ezért most rövidített változatban szólal meg néhány azokból a dalokból, melyekre én jó magam is szívesen emlékszem majd, ha mondjuk 20 év múlva előveszem a 88-as évjárat.
1: Ez pedig már MC Szára és It's on you. Megérkezett a

már is megérkezett a Viberre, kedves Encsike és kedves hallgatóim! Hát ez az, hova lett a cukros bácsi. Szia, drága Kukori bácsi! Sziasztok, szuperek! Encsike fülel, mint mindig! Gyönyörű szép délutánt kívánok neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak! Kellemes zene hallgatást nékünk és szubcsió adít neked! Csodás hétvégét kívánok mindenkinek! Puszcsika, Encsike! Nagy csokoltatom, hallom fülel! Hát persze!

Ice MC, mond nektek valamit, kedves szuperek! Hát bízok benne, hogy igen! Fületeket nyissátok! Ablakot is nyissátok! A hangfal dübörögön, háttérzaj lekapcsol! It's rain day!

Egyik fő kritikusom, kedves Klingon, szép estét kívánok néked, és köszönöm a jó kívánságokat. Lesz majd a péntek is a dal, hidd el. Örülök, hogy itt vagy, kellemes fülelést. És nem sokára megyünk tovább Herceggel és Dr. Béressel.

És megérkezett Dr. Tornad az Lapner Tamás. Szia Kukori bácsi, tengermély tiszteletem neked, kellemes adást kívánok néked. Hát most überellek, én azt mondom, óceánmély tiszteletem. Kedves doktor úr, dokikám, köszönöm szépen a jó kívánságokat, igyekszem. Néked pedig és családodnak jó fülelést. Remélem már otthon.

Bones Music, arriva da Chabon, it's a super DJ radio, Ben. Hola, hola, hola. Hát itt a hétvége, hát hola, hola.

Na gyerünk, gyerünk, hölgyeim és uraim, hát akkor ejtőzzünk és bulizzunk, hát itt a hétvége. Ne törődjetek a meleggel, így is izzadtok, azután is izzadtok. És a pózik a parkett, a legalább rátok ragad a por, és nem kell porszívózni, csak zuhanyozni.

teszed, kedves József, nagyon jó teszed, egészségedre, és puszilom párodat, szép estét néktek.

ejtőzni. Nem mondod, József? Ilyet írt József, hogy nem mer a medencéből kijönni, mert olyan hideg, szép, fúj! József, mit ittál?

És már is következik Manfred Mann, ő is tudja, mi az igazi, szóljon a dúva, di-di-di-di-di-di. És a Viber számunkat, hogy ne feledjétek, 0670-45-95-995, nyugodtan zaklassátok a műsorvezetőt, és szeret.

És megérkezett a Viberre, kedves Csoki Zsolti. Szia Kukori bátya, sziasztok szuperek, Felső Tárkányi jelen. Hát köszönjük, hogy itt vagy, kellemes fülelés kívánok néki. Néked is persze minden szupernek. Már is a reklám után majd megyünk tovább Ruzsa Magdolna előadásával. Hát igen, nagyon szép volt, kedves Encsi.

0: legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában.
1: Csókolom, kedves Ildikó, aki hajas! Szervuszom, Gicám, jó fülelést kívánok! És akkor, mint említettem, valahogy jön Rúzsa.

igen, kaptam egy viccet, és azt el kell mondanom, de hát egy kicsikét cenzuráznom kell. A királylányt férjhez adnák, de a kérőnek ki kell állni a próbát. Sétálnak a tópartján, és a lány leveszi a gyűrűjét, és a vízbe dobja. Vedd ki, és add a kezembe. Mire a királyfi kikapolja a nadrágját, és a kezébe adja. Mire a királylány? Na végre, sok hülye mind beugrott a vízbe.

rapperek, készültök-e már, hogy lassan jön az ősz, bizony-bizony közelít a szeptember? Hát bizony, én készültem, én tegnap elmentem, vettem zöld hulladékos zsákot, jó 40 darabot, hála jó égnek, jó sok fán van és sok levelet hullajtanak, muszáj lesz betartalékolni.

az igazság, hogy nem csak Ildikó várja az őszt, én is várom. Az nem kell ilyen szép kifejezéseket használni. Kedves Jócsep!

Hát de biztos azért jötték ki a medencéből, mert elkapta a lábadat a csibor. Ismerős az az érzéte, hogy hogyan jön elő? És már is következik a...

tessék, Encsike is várja az őszt, és nem akármilyen őszi díszekkel fogja kitisztítani a környezetét. Hát ügyes vagy! Bizony-bizony, minden évszaknak megvan a maga szépsége, ezt garantálom. Bye, Kukori bácsi!

Szervusz, kedves Bagyi! Debrecen késve, de megjött. Szia, Kukori bácsi! Bacsi, szuperek, na akkor mulassunk. Ezt nem mondjad, hogy mulassunk, mert kedves vágyfülű kollégám akkor beszól, hogy tegyem a kopaszok közé.

0: közlekedés a 23 óra 59-kor induló CSAF 002-es járatok utasainak. Az E6-os kapcsolatban...
1: Bizony, ez a reptér lesz, de nem akárki, adja elő, Kalapács József!

És megérkezett kedves Rumi György is, Ali Kukori bácsi, Szarvas is jelen. Szép estét mindenkinek, és nyomjad a muzsikát. Hát igyekszem, jó fülelést!

sunyogni, gyerünk, Risa, Risa, hölgyeim, hát gyerünk, mutassatok példát nékünk. Már csak egy órát kell kibírnotok velem, és utána érkezik hozzátok. Messzi országból kedves DJ Simon, egészen 22 óráig, 22 órától pedig az éjszakai bagoly Kőszegi Gábor Drusám.

0: És már is megyünk tovább a Sexy Lady-vel, szóljon Marcelina!
1: Hungarian Web Radio Station, Super DJ Radio.

Rom, Betty Mog. Most pedig szóljon a Master Boy itt a Super DJ Rádióban. Hát kedves József, neked pedig csak annyit tudok mondani, hogy gratulálok a csapatodnak, mármint a Ferencvárosnak a továbbjutáshoz. Hát igen, na, gratulálok. Bizony, nagy örömmel terel, hogy egy magyar csapat ilyen jó eredményeket ér el. Köszönjük, hogy vagytok.

Jónak van Viber száma 0670 45 95 995. Nyugodtan zaklassátok a műsorvezetőket. Nagyon szeretik. Bizony, bizony. Beszélgessünk.

Hát ilyen az élet, Babocsaj néni, kedves József, melyik ujjadat harap meg? Hát nem a matatót. Most pedig szóljon.

És már is hazai vizekre elvezünk. Szóval Lotti Beggy, Torvai René dala. Holnap hajnalig, és beszél el Junior.

kedves József, egy nagyon jó tippet tudok adni. Régen, tudod, az útvesztőben fonalat használták. Itt fog meg a végét a slagnak, és addig húzod, és már hip-hop! Hidd el, sikerülni fog, ha akarod!

párod éppen locsol, hát akkor biztos elvonza az hunyogokat, és azért nem akarod oda vonzani magadhoz. Értem én, József, értem. Rutinos. És hát igen, már csak alig fél órát kell kibírnotok velem, kedves hallgatóim, egy kis promó is, megyünk tovább.

Kívánság az parancs, tolom, tolom. Na és kedves szuperek, kedves szuper DJ rádió hallgatók, mi az, ami a világon mindenhol biztos, hogy van? A zene. Bizony-bizony, és a dal és a zene az összetart, ugye? Hát akkor most szóljon el Junior Stefano és Notar Mary. Itt a Super DJ rádióban összetart a dal. Hát gyerünk!

És ma betöltötte valaki a 47. évét. A drága Kukori bácsi vagy ezt a hegesztő jelen csorvásról. Üdvözöllek téged is, minden Super DJ rádió hallgatót. Ma betöltöttem a sikeresen a 47. életévemet, és ha lehetne, kérnék ennek alkalmával egy szuper zenét, ha lehet, persze. Nagyon örülök, hogy egy ilyen szuper rádiós közösségnek lehetek egy pici tagja. Nagyon jó, hogy vagytok, vagyunk egymásnak. Köszönöm szépen, Bagyesz, hogy itt vagy velünk, és boldog születésnapot kívánok magam és a Super DJ rádió hallgatók nevében. A következő dal

Hát bizony-bizony, kedves Bagyesz, nagyon boldog szülinapot kívánok a Super DJ Rádion nevében. Most pedig szóljon French előadásában Let's Be!

És már is megyünk a Les Humphries Singles előadásában a Mexico című dallal. Itt a Super DJ Rádióban. És hát, vagy ezt köszöni szépen Mazsinak és Encsikének a köszöntést. Köszönjük, hogy vagy nekünk, vagy ez. Jó fülelést, és kellemes, boldog születést.

az igazság, kedves hallgatóim, hogy már csak a búcsúzódalom lesz ezután. A szokásos Daniel Figelgőtől elmegyek. Köszönöm, hogy itt voltatok velem határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kurtafalkon malasztúr. Legyen szép a hétvégétek, vigyázzatok magatokra és egymásra. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg. És fogadjátok DJ Simon nagy-nagy szeretettel. Ő következik utánam egészen 22 óráig. És 22 órától érkezik Kőszegi Gabi. Kedves Druszám, érdemes továbbra is a Super DJ Rágyot hallgatni. Köszönöm, hogy vagytok, és itt vagytok velünk, és kibírtok minket. Kedves fülelés, továbbra is legyen szép a hétvégétek. Köszönöm szépen mindenkinek a jó kívánságokat, hasonlókat kívánok én is néktek. Szép estét, és szép hétvégét. Sziasztok!

Nos hát akkor csodálatos szép jó estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion, ez itt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem, és hát lehet mondani illendő módon köszöntem el az egyik legnagyobb énekestől, aki 1946. január 19-én született Nashville-ben, és hát most hunyt el ugye Dolly Rebecca Parton, Isten nyugosztalja a hölgyet, a csodálatos hölgy. A csodálatos hangú hölgy. Sajnos itt hagyott bennünket. Na menjünk tovább, lehet azt mondani, itt ez az este, amit most két órába hozok, ahogy szoktam, lehet annani, majd, hogy nem mondani. Még nem teljesen azok a zenék jönnek, amit szoktam péntekenként, egy kicsit ismétlek, aztán természetesen belevágunk a szokásos péntekbe. Itt a Super DJ-n. Plusz 36 70 45 95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni. Bármi mondani valóban, azt itt megtehetitek, és majd felolvasásra is kerül. Én Kukori bácsinak szeretném megköszönni a csodálatos két óráját. Jó volt az öreg, mint ahogy az szokott lenni. De megyünk tovább, jönnek a Simon féle fura zenék. Na utcú neki, és tudod, vagy hogy látok szok.

Patton és a Jolene után a Sound of Sputnik és Umanga közöse volt a New Reborn című nóta. Most megjön egy Michael Jackson, lehet azt mondani, feldolgozás. Itt van az egyik kedvenc tőle. Itt van a Liberian Girl.

egy kicsit, van most idő. Azt mondja, hogy megpróbálok lejjebb pörgetni. Jézusom, mennyien írtatok. Na, Atya Úristen. Na nézzük, azt mondja, hogy itt van velünk Encsike.

velünk az is a család. Isa István írt nekem, azt írja, hogy gyönyörű szép estét kívánok neked, kedves DJ Simon Erdélyből, Erdőszentgyörgyből az is a család jelen. Nagyon örülünk neked, érted? Nagyon örülünk neked, Mári. Éreztük, hiányod, szuper úgy újra hallhatunk téged és szuper fincsi muzsikákat. Gyönyörű szép estét kívánunk mindenkinek és oh yeah! Hello is a család! Köszönöm, hogy velem tartotok, és tudjátok, azt fogom nektek mondani, hogy hihetetlen. Hihetetlen igazából, hogy Istvánék mindig itt vannak. De ez most komolyan is, azon kezdtem el gondolkodni, hogy valaki valamilyen botot vagy robotot használ, és az ír nekünk, de nem. Ők élő emberek, és tényleg mindig itt vannak, és a Super DJ-t hallgatják. Ilyen az igazi fun. Csak ne svédül mondj meg, akkor fun. Az meg nem jelent jót. Na nézzük a következő zenét. Save me, ha már megmentettük, akkor jöjjön egy Vallecon Dios és a Puerto Rico, mert mindig ez jön ezután.

Na szóval tisztelt hölgyeim és uraim, ott hagytuk abba a múlt hét pénteken, hogy a Bonafide mini albumjáról, az Entropy-ról, ami az Only a Dream 89-es lemezéről már csak egy zene maradt hátra. Ugye ez egy dupla album volt, Bakeliton vagy éppen vinilen, ha itt van velünk Hódi, még nem láttam. Szóval vinilen is itt ez az utolsó zene, a Bonafide és a Luminous. Azaz a fényesség, oh yeah, az jön rátok!

Nézd nekem, a Kukori bácsi is még a műsor elé, hogy te zene. Hát én tudom, az volt. Dolly Parton is az volt. Egy hatalmas zene az egész nő. Itt vagyunk a hetero barátom Zoli. Azt írja, jó adást kívánok romantikus be. Hello Zoli. Jó kagylózást neked is. Itt vagyunk Koszrú Gábor, azt írja, jó estét, jó kagylózást. De jó kezdés volt. Igen, amit egy igazi művésznő megérdemel, lehet azt mondani. Itt vagyunk Mihalovics József is. És azt írja nekem, hogy szia. Érdekes belépő volt és érthető. Ez csak természetes, lehet azt mondani. Jó kagylózást neked is, Józsi, és természetesen neked is, Koszrú Gabi. Itt vagyunk Csoki Zsolti. A szia, Simi. Szia, Simi. Sziasztok, szuperek. Felső tárkány jelen. Oh yeah. Hát természetes. Hello, Zsó. Jó kagylózást neked is. Rögtön jövök, és olvasom a többieket is, természetes.

Viszont megyünk tovább a következő előadóval. Aki nem lesz más, mint Sasha Dive egyenesen. Németországból a Bondage Music 12052-es jelzésű lemeze 2019. december 2-án jelent meg, és már jön is róla a Detroit Sunrise, a bocsánat, a Sunshine, a detroiti napsütés.

azt mondja, hogy nézzük a következőt. Itt van velünk kis Alexandra. Szia Simon, írja, hogy Szandi vagyok, Markazol. Papsol. Jaj. Mindig főztük. Én vagyok itt ez a daga gyerek, akkor nekem mindig ezért a kaja van. Azt mondja, hogy babsol letet főzünk. Bokrácsban. Másfél éve nem találkozott sógorommal, most együtt itt azunk. Jó, újra együtt. Mármint a babsol lett, nem találkozott a sógorommal. Mert azt írja, hogy a babsol lettet főzünk, bográcsban, másfél éve nem találkozott sógorommal. Most együtt italozunk. Jó, újra együtt. Hát én ennek tökre ülök. Aztán újra elküldte Szandi ugyanezt. Ja, hogy itt már kiavított, a sógorommal nem találkozott. Hát, értem, elnézést. Nem olvastam egyből, én meg általában felszoktam olvasni, amit egyből, amit látok. Hát jó kajdózást kívánok nektek is, Szandi, és örülök, hogy megint velem tartotok. Lehet azt mondani. Itt van Kolozsi Imi, és azt írja, hogy sokat írsz, akkor jön a következő zene után.

ami nem lesz más, mint a következő, lehet azt mondani, következő 2022-ben jelent meg az Only I Dream következő albumja, ami a 90-es jelölést kapta. Ez volt Tim Green mini albumja, az Eastbound Silhouette, és erről jön az első zene, a Water Stirs.

Szóval azt írja nekem Kolo Zsimi, hogy szép estét, Halitomi, vártam már a pénteket, péntekek, nem csak azért, hogy végre legyen a meló, vége legyen a melónak, azért, hogy jössz, és bulizunk egy jót. Jaj, de aranyos vagy, Imi, tök köszi. Ez a tök köszi, azt tudod, miért köszönöm szépen. Azt írja még, ha mondhatnék itt egy kis szösszenyet, és a műsoriddal kapcsolatban, akkor azt most szeretném kinyilvánítani, mivel már régóta hallgatód vagyok, volt már sok mindenben részünk zeneileg, ugye, amit oly módon örömmel és lelkesedéssel közvetítesz felénk, ami nekem egyedülálló és igazán tetszetős. A mai adit sem kivétel, mindig meg tudsz lepni, és ez a varázslat, amit könnyen el tudsz érni a remek felvételeiddel. Jaj, mi köszönöm szépen, jól esik tényleg. Bocs, hogy de, kijött belőlem, és még csak... És még csak egy kevés vodkánál tartok, csak így tovább. Tomi, ugyebár nem kell mondanom, köszönöm szépen. Hát most mondjam az, hogy nem kell mondanod. Nekem egy dolog bánt engem, azt lehet mondani. Itt van az én pácika ember figura, barátom és az én kedvenc figurám. Írt nekem, majd kitörölte az összeset. Hát most nem tudom, hogy mit mondjak. Ajzia! Ennyi? Ami?

esetleg valaki tudja, hogy mi történt. Az én kedvenc figurámmal, a pácik emberek, az mondja ám el nekem. Most az ott a miért? Itt van önünk Lovász Károly József és Karcsi barátomért. Hello DJ Simon, hello kedves barátom, hétfőjök és kagylózok. Szép estét és jó adást kívánok, kicsit leszek utána szunya, holnap 14 órás meló. Oh yeah, annál jobb nincs is.

0: És igen, az is egy ilyen hatalmas oh yeah.
1: Itt van velünk a következő két óra karmestere, a kőszegi Gabi, azt írja nekem, hát akkor én is a fancörcsikus estét kiányok, a ragadó bot elindult, puszcsika a sipcsike. Hello, hu-hu.
0: Bandez azt írja, szia Simon, a szuli napos 47 éves Pagyesz itt is van. Bocsánat, Pagyesz is itt van Csorvásról, őt neked és az összes Super DJ rádiós műsorvezetőnek és hallgatónak. Pagyesz. Csodálatos, szép és boldog születésnapot kívánok neked. Nem mondom, hogy minden műsorvezető nevébe, mert ezt már mondták szerintem a többiek. És azt írja még Bagyesz, hogy mindörökké együtt. Oh yeah, egy igazi házasság, így kezdődik, látjátok?
1: Aztán hamar véget tud lenni, csak mondom.
0: Na nem.

dub technót, hogy azért ismerkedjünk ezzel a dolgokkal, és már egyszer megpróbálkoztam nálatok dub technóval, de aztán annyira nem volt olyan izé. Hú, de nagy nyeremény lehet azt mondani, hogy dub techno. De most megpróbálkozunk Sasha Dive féle dub technóval. Az eredet címe a Dub Chronicles 1. Aztán lehet, hogy majd lesz 2 is. De egyelőre megnézzük, hogy az első milyen lett. Szerintem iszonyat jó, egy nagyon fincsik és elvont lehet azt mondani. Nem annyira építkezős, de mégis. Dub techno.

Na hát azért megvan, itt van. Az én barátom nem veszett el. Hold Dreamy megérkezett, azt írja nekem, hogy tiszteletem. Most csatlakoztunk, pizza sütőt avattunk. Hát még ha velem avattatok volna 8-kor, olyan gyönyörű szépen kezdődött ez az egész, szerintem. Hello, Hódimiék! Jó kagylózást nektek, és itt van önök, Bazsi! Itt van már emelékeny 8 óta itt, kagylózik erőteljesen, most meg írt is, azt írja, sziasztok, üdv minden törzs szuperesnek, és persze a többieknek is, a két mesteremnek is, szuper, sziasztok! Hello, Bazsi! Az ifjú padawan. Oda van.

Na de pattogjunk rá a következő zenére. Megint Tim Green érkezik. Jön az Auda 2-es. Jön a Sequoia. Nem. Bocsánat, hogy volt? Most jön a Tears. A Tears, a könnyek. Na ez a könnyek, tele lesz könnyekkel. Figyelj Bazsi, ez igen jó. Ez jó lesz. Figyelj Bazsi. Érted Bazsi? Figyelj Bazsi.

zenét, hogy az valami hihetetlen, amúgy is Tim Green-nek. Az összes zenét imádom, de ez hatalmas, meg mindegyik az. Azt kérdezi tőlem, Kolozsi, mi az ilyen izé, jungle-ös, vagy ilyen tribe? Nem, ez igazából progressive house-nak, vagy progressive deep house-nak is nevezik. Manapság már olyan afro, meg ilyen izé hülye. Tudod, amit el szoktam mondani minden műsorban, hogy minek csúfolják ezeket a zenéket. Sőt, ugye volt nekik a... Hát már ennyi beugrik. Annyira nem használom, hogy ez valami életetlen. Jaj, minek mondtátok ezt ti?

december får vi gjort ni. Van valami gúnya vagy csúf neve a mai Deep House-oknak, ami ilyen progresszív house-os. Nem Afro House, hanem... nem ugrik be, gyerekek. Mindegy, jöjjünk, megyünk tovább. Itt a következő zene már pörög. A következő Sasha Dive. A B oldal, a Sasha Dive és a Ghost Dancer. Egy igazi szellemtáncos, itt van Nesze.

Jaj, megvan, kitaláltam. Melodic House. Valami ilyesminek is csúfolták, ugye, Melodic Techno mellett. Melodic House, de van még egy neve. Nem ugrik be. Majd csak jönni fog a nyelvemre. És ezzel a csakkal már le is csuláztam a laptopomat. Oda küldtem neki egy nagyot. Hadd csakkoljon be. És hát jut eszembe a csekkolásról, ez meg most a lemezre ment. Az adásidőm végleges, lehet azt mondani, hogy véges már, bocsánat, a végleges is, de véges. Egészen 10 óráig fogom pörgetni a bakelitokat. Most engem elkezdett írni hódim, hogy vinyl, vinyl. Szóval 10-ig fog pörögni a bakelit, aztán tudjátok, senki sehova, mert hát jön hozzátok. Érkezik a Bagoly Express Nightlife Kőszegi Gabi barátommal, aki tegnap volt 235 éves, ha jól tudom. Így utólag is Isten értesse a barátomat. Sőt, Bazsi is írta, hogy a Kőszeginek sok-sok szülinapot, a tollad hújjon ki. Hú-hú! Hódim írt a vinil.

tartunk a következő Tim Green zenére. Azt mondja, most hol tartunk? Ez itt a B oldal 2. Így van. Akkor jön a Lune, vagy Luni című nóta Tim Green-től. Még mindig 2023, még mindig február 17. És az Old Air Dream 90-es albumja, vagyis 90. lemeze. Itt a Szuperen.

Ilyenkor szokott felsikölteni Doki, hogy hú, mit találtam következőnek, gyerekek! Hát még én? Ez most csak úgy beugrott egy zene, úgyhogy le fogom játszani. Jó, mondjuk ez még a felénét tart, de úgyhogy még várunk egy kicsit, aztán lejátszom. Ígérem.

Adam, azzal a zenével egészen pontosan 2015. január 19-ére kell visszamennünk. Óha, már morog, már jön, figyelj, bum, bum, bum, jön Dolan Com és a Salto Mortale.

Lovász Károly József barátom, Karcsi barátom, kifulladt, azt írja kedves barátom, további jó adást és jó pihenést, majd a hallgatóknak pedig jó kagylózást, jó ét is, oh yeah! Hello Karec, kitartás holnapra! És sok erőt, tudod?

0: Magazine zenével. A zene címe.
1: Hoppá.
0: Valami olyasmi magyarul, hogy már voltunk itt ezelőtt. Hát igen, szerintem is. We've been here before. Oh yeah.

ezek megint jó kis muzsikák. Oh yeah, köszönöm szépen, Frigyókám. Nagyon jó kajdózást kívánok neked. Azt mondja, hogy Bazsi azt írja, valaki küldött nekünk 4 darab pizzát. Igaz, nem tudjuk ki, de azért köszi neki. Ó, hogy a pizzát, igaz, nem tudjuk ki, de azért köszi.

Egyébként elárulom, én is pizzát zaváltam így vacsorára. Annyira nem tud meghatni, de jól néz ki, az enyém nem pizza hatos volt, ez meg, érted, lóg neki a sajt a kezéért, bazsi. Tessék odafigyelni, lóg a sajt. Igen. Jó.

azt Bazsi most mutatja, hogy ide Isten küldte neki a pizzát. Vagy az egyház, mert ugye összetette a kezét. Szerintem az, most vagy az egyház, vagy az Isten küldte neki a pizzákat. Hát valamelyik. És mielőtt még a Sofiról bárki kérdezne. Sofi jobban van, hála Isten. Nagyon sokat alszik, valószínűleg a gyógyszer hatása miatt. Kevesebbet iszik, kevesebbet pisil. Ja nem, de igen. De jobban van, ez a lényeg. Remélem így is marad a dolog. Hát nekem egy rohadt egy hetem volt, azt lehet mondani. De kibírtam. És most itt vagyok. Legalább még 30 percet. Majd érkezik hozzátok a... Indul az Éjszakai Express. Kőszegi Gabi barátommal 10 órától vár benneteket. Itt a Super DJ Rádion. De addig is. Pörög tovább. A Private Night. D.J. Simonnal.

Aztán úgy döntöttem, hogy a következő zenét nem fogom rákeverni, hanem csak simán elindítom. Ezt meg majd szépen lekapcsolom. Hogy miért? Azért, mert jön a Tim Green, a londoni fenegyerek, DJ fenegyerek. Ahogy aztán mondtam, az Eastbound Silhouette mini albumot hallgattuk, és már csak a névadó, az album névadó dala maradt hátra, ami 2023. február 17-én jelent meg a 90. All Day I Dream lemez kiadásban. Tim Green-nel Felicia Douglas, aki összedugta a fejét. Hát azért, hogy el tudom képzelni, nem csak a fejüket dugták össze ehhez a zenéhez. Felicia Douglasról annyit lehet tudni, hogy ilyen kis indie popos, szólos, énekes és zeneszerző, amúgy egyébként zongorán játszik, és Brooklynban él. Na ezt kagylózd, jön elejétől a zene, jön Tim Green, Felicia Douglas.

és visszajön megint Alex Ranirro a március, 2020 márciusi zenéjével, vagyis a lemezével, a Triangular album, mini album. Ha is biodal van, annyira mini az album, hogy jön az Aura nevű, vagy egy című nóta róla, egy Politics of Dancing remixben, mert ez jobb, mint az előbb.

Itt van velünk Toldi Miklós is. Azt írja, szia DJ Simi, övre kagylózom. Toldi Miklós. Tiszteletem, Toldi Miklós úr.

következő Old Air Dream lemezre, ami az Old Air Dream 91. lemeze. Jön Morai Q, vagy Q. Egyenesen Hollandiában. Eredeti nevén nem fogom tudni rendesen felolvasni, de valami úgy szól, hogy Jaron van de Vig. Oh yeah! És az ő fincsi zenéje. Egy ilyen egyzenés lemez. Jön az Audi to Life Formation.

És hát az van, hogy már csak egy zene fog pörögni itt a Private Nightban, a Super DJ Rádion, aztán érkezik hozzátok, tudjátok a Kőszegi Gabi barátom, és az utolsó zenét nem másnak, mint Kolozsi Iminek szeretném szánni. Na mindjárt mondom, hogy mi ez.

ami nem lesz más, mint Alex Ranero és a Triangular albumról, az album névadó dala 2020-ból érkezik a Triangular. A háromszögű. Figyelj, Kolozsimi, ez neked szól. Igazi múltat idéző fincsi zene 2020-as feldolgozásban, lehet azt mondani. Remélem, örülsz neki. No.

Szóval tisztelt hölgyek és urak, én ezzel a fincsi dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma este itt velem tartott a Super DJ Rádion. Hát ez volt a Private Night DJ Simonnal. Egy csak azt mondja, hogy csokom nem Wulitzer bácsi, esetleg egy digi DJ, ha mi játszik. Akár, de nem. Oh yeah. Szóval, hölgyek, urak, az utcsó zene természetesen végig pörög, aztán érkezik hozzátok az Itzakai Bagoly. És a Bagoly járat indul 10 órától. Itt a szuperem. Velem legközelebb, ami biztos, jövő héten pénteken találkozhatok, sőt, biztos, mert hosszú hetes leszek. Én leszek a hetes az osztályban. Ki tudja, még szombaton esni fog az eső, egész nap itt nálam. Mit hoz a szombat, vagy mit hoz a vasárnap? Egy biztos, a péntek biztos. Na köszi még egyszer mindenkinek. Érkezik Kőszegi Gabi. Csácsubi csá, sziasztok! Meg tudjátok. Oh yeah!

Hát akkor gyönyörű, szép, jó estét kívánok mindenkinek! Kész csak a hölgyeknek, puszi a lányoknak és egy hatalmas pacsi az uraknak! Üdvözlök minden kedves szuper DJ-t, na meg éjszakai bakjot így augusztus 28-án pénteken! És igen, van az a szituáció, amikor a technológia megvicceli az embert. Hiba elhárítás megtörtént. Számítógépen az USB portok úgy döntöttek, hogy nem működnek valami oknál fogva. Úgyhogy fél óra kábelrágás után, hát itt vagyok. Mindenkinek köszönöm a megtisztelő bizalmat, nem meg az időt, hogy az éjjeli baglyok nem húgtak tovább a konkurenciához. Na de, ahogy ígértem is, mai zenei merő, 2000-es évek retro vonala, igazi retro diszkó. 36-70-45-95-9-95,

És kedves jeli bagyok, örömmel látom, hogy gyülekezünk. Olyan tipikus tímpek esti feeling. Ez olyan, mint amikor a sor ott van a diszkó előtt. Várják a bejutást. Én meg szerintem akkor hamarosan nyitom is a bagolynaplót.

És igen, kedves pagyok, amint említettem, igazi emlékidézés. Bocsi, csak még mindig nehéz megtalálni itt a szavakat. Egy fél óra stresszes hiba elhárítás után. Úgyhogy hamarosan szerintem majd itt le kell nyugtatni a kedélyeket. Kell egyet bontani. Jön a hamarosan, hogy megérdemelt Sissen is. Viszont azért előtte nézzük meg azokat a kedves hű héjeli bagyokat, akik itt maradtak velem. Elsőként Csörgő Zsolt Zsolca, aki önt ír, hú, Gabi, boldog születésnapot. Kedves Zsolcám, köszönöm szépen. Ladás Szabi Simon Tornya is itt van velünk. Elindult a bagoly vonat, hol tartunk, melyik településen? Hát ideg falva után most már itt vagyunk.

aztán köszöntöm a mi drága bosszinkat, azaz Dianoszki Ritát is. Annyit ír Natás Unyi sofőr először is, nagyon boldog szülinapot, millió puszival. Puszin vágjon nyakon, te betyár, szeri van-e? És szép estét mindenkinek, és persze akinek ugye dolgozik, annak pedig kitartást. Kedves bosszi, köszönjük a munkásnép nevében, és a jó kívánságokat is.

este folyamán pedig olyan trekkeket fogok pörgetni, amit szerintem mindenki ismer. Én például ezt is 2011-ből Fragma és a Tokas Miracle.

kettes vagyok, így 10 óra 51 perckor. 2005-ből az Every Single Day. Benassi Bros. És Danny közöse.

aztán tessék folytatni így a Vibert, ahogy Encsikén kírta. Hát igen, kedves Encsi, most már elkezdtem olvasni serényen. Annól még itt nekem az is, a család is. Itt vagyunk, gyönyörű estét kívánok neked, kedves Kőszegi Gabi, Erdélyből, Erdő-Szentgyörgyből. Az is a család jelen. Már ezt itt ugye a Bagoly Expresset elterelték. De hála csak is, Malor történt, Fránya technika, de se baj, oda neki. Azt mondja neki, de kimélj minket. Isti azt írja, az összes Bagoly szeret hozott ide az Expressre. Úgyhogy befitve a gőzös.

rögtön egy újabb Viber üzenet. Köszönteljön Káló semmilyent is, azaz Garai Tibi barátomat. Az üzi pedig így szól, szevasz barátom, szevasztok, szuperek! Kellemes szép estét, jó hétvégét és nagyon jó szórakozást mindenkinek! Én ismét melóból, de hallgatózom. Kedves Tibikém, azt mondják, hogy a munka nemesít. Szóval hello sir Tibi! Üdvözöllek itt a baglyoknál! Aztán itt van Nagy Zoli barátom is, Oroszlány Cityből, azaz pontosan a meló helyről. Szép estét, szuper DJ népe! Azt így a téged a technika, én meg a munkahelyen vicceskedek. Kedves Zolikám, szokták mondani, van az a táska, a szopa táska. Üdv a fedélzeten!

És ismét köszönteném itt a Viberen Oroszlányt. Itt van velünk Nagy Jani és kedves családja. Azt így, örülök, hogy üttél. Felszállást szeretnék arra a bizonyos express vonatra. Üdjön Nagy Jani Oroszlányból. Aztán Jani írja, remélem velem maradsz, amíg megfűzik a csülkös köröm pörköltet. Ja, és Isten éltessen, Egi. Hát köszönöm, Janikám. És szerintem még itt leszünk egy darabig. Behozzuk azt a fél óra késést, amit itt a Bagoly Express elszenvedett.

kis zenei időgépünk, visszaállítva 1999-be. Volt az a bizonyos 9 p.m. Till I Come, nem mástól, mint az ATB-től.

engedjétek meg, hogy üdvözöljek egy jó madarat, ami ex-csaposunkat, aki nem más, mint Juhász Isti, az elveszett gyereket, az elveszett bárányt. Azt írja, szia barátom, sziasztok baglyok, fent tudtam maradni, felszálltam a járatra, esetleg ha eltűnnék, akkor elvarázsolt Harry Potter, kuszcsik a Pistike. Aztán írja nekem, azt hittem elfogyott a szened, és nem indul a járat. Szia kedves még barátom, örülök, hogy itt vagy. Reméljük, hogy még nincs a varázslat Harry Potter keze által. Aztán még itt vagy és hallgatózol.

Aztán üdvözölném drága Jobbinkat is. Szia Gabi, hűt minden bagolynak. Én már majdnem a Sláger FM-re kapcsoltam. Azt így csak vicc volt. Jó mokolást kívánok itt péntek estére. Na meg boldog szülinapot. Kedves Jobbikám, köszönöm a jó kívánságokat. Meg ne próbálja Sláger FM-re hangolódni.

azért üdvözölném Oroszlányt. Itt van velünk Gedeon néni. Fülszakadás volt, én viszont most ne fürdjél le. Azaz, de mégis. Szirdike mit szokta csinálni egyébként, a zuhany alól hallgatja a szupert. Hát szia Bereckiné, és örülök, hogy itt vagy.

És igen, kedves magyok, a szöveg úgy szólt, For I Was Mistaken, Blue Monday és a New Order, egy igazi klasszik. Onnyi pedig az italmenüt ételti, 1859, Unesto Ria Italiana.

és egy újabb üzenet a Viberről. Itt van velünk a Viking király, azaz Ricsi barátom. Üdvényeli Vagoly Pacsi neked, barátom, a kábel ragástól, azaz rágástól remélem nem, égnek, nem áll égnek a hajad, vagy más. Ricsi barátom azt írja, a Viking Express vonalva, és kaptam is itt egy képet. Az öreg Scania robog itt az autópályán, a Super pedig dübörög. Hát kedves Ricsikém, nagyon örülök, hogy itt vagy, és a jó kívánságokat is köszönöm külön.

Kedves magyok, az időgép ismét átállítva. 2000 ATB és a Let You Go. És természetesen itt van a mi drága Encsikén Güzije. Technika még viccelődött, ugye Hencsi már 9, azaz 10 óra előtt írt nekem. Most látom itt a Vibert. Szia Kőszegi Gabcsika, Hencsike menetre készen. Azt ilyen húgásra fel, gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, de meg kellemes zenei időutazást itt a Bagoly Expressen. Szubcsi adás, Puscsika, Hencsike! Hencsi azt írja, utólag is nagyon boldog szülcsi napot. Kedves Hencsém, köszönöm szépen. És azt is, hogy minden alkalommal itt vagy a Nightlife-ba, a Bagoly Expressen. És gondoskodsz a szomjas éjjeli baglyokról.

köszönteni drága Erikánkat is Győrből. Szia Gabi, először is boldog születésnapot. Most kapcsolódtam pár perce én is. Jó adist, szióka! Erika Győre. Kedves Erika, köszönöm a jó kívánságokat, és örülök, hogy itt vagy velünk.

megköszönteni Norbi barátomat is. Szevasz, bagolj be! Hát szia, kedves Norbikám! És itt van az én barátom is, Toldi Miki természetesen. Hanyit írja, DJ barátom, szép estét kívánok, vártunk! A baglyok várnak, minden oké lesz, csapassuk! Üdv a fülelőknek! És remek zenehallgatást kívánok minden kedves bagolynak, itt Toldi Miki! Encsinek is egy üzenet, szia Encsi, már most kérnék az italunkat, ha lennél olyan kedves! És Miki is írja, Isten értesen, DJ Gabasz barátom! Köszönöm szépen! És akkor erre a nagy ijegységre egy kis ATV ügye.

aztán hatalmas pacsi Kocor Zoli barátomnak is. Szia Gabi, én is itt vagyok éjszakára készülődve. Ez az utolsó éjszakás nap. Kedves Zolikám, a legjobb pillanat, ugye? Örülök, hogy itt vagy, kitartást!

És engedjétek meg, hogy köszöntse meg Gale Rolandékat is. A Gellit ír hello, hello, csak így tovább jók a zenék innen horvát nyaralásból. Hagymásba meg lányoknak sült dolgok. Rolandunk Krisztiánra nyomatja itt. Kaptam is a képet, háttérbe tübörög a Super DJ. Asztalon a hagymásba be. Roland is azt írja, utólag boldogat, hiszünk az egészségedre. Hát kedves Roland, kedves Krisztián és csajok, örülök, hogy itt vagytok, szuper jó nyaralást nektek. És köszönöm a jó kívánságokat.

itt van az én viking barátom Üziei, és szuperek a zenék, csak egy hang hiányzik, remélem tudod, nem kell mondjam, a sziszen és bassza meg. Kedves Sisi barátom, a mai nap bírra Marettivel tolom, ez a kupakos verzió. Ennek is van egy hangja, de nem olyan jó, amikor sziszen. Az íze egyébként annál jobb. Tiszta olasz életérzés.

És kedves bagyok, ő pedig már nem más, mint Luna, az a bizonyos Dutch singer and dancer. Ó, Istenem, annó azért jó bőr volt még. Mondjuk így 51 évesen azért most se panaszkodhat. Hang az megmaradt. Egy jó kis bailando 1998-ból.

üdvözölném a mi drága Frittyonkat is a tengeren túlról. Azaz, ha minden igaz, akkor most magyar földről. Hello Frittyó! Frittyó annyit ír, Happy Friday for all! És Happy Birthday, brother! Hi, brother! Welcome, welcome! És ha magyar földön vagy, akkor pálinkás jó estét kívánok!

Aztán üdvözölném a mi drága Szabó Pityunkat is. Kis szünet után újra jelen egy éjszakás bagoly bakter is. Üdv mindenkinek! Hát szia Pityukám, örülök, hogy itt vagy. Jobb később, mint soha, azt szokták mondani. Üdv újra itt az éjszakai csapatba.

Kedves Toldi Miki barátom, Hencsi azt írja, Toldi Miklós, már rég kitöltve minden. Úgyhogy Egi, látod Mikikém a jó csapos, ez így nyomja. Köszönjük, Hencsi!

És kedves Magyar Kisvét, egy újabb klasszik, 1999, a Gigi, na meg a Diagostino, és ez a Blá Blá Blá. Remélem, még emlékeztek a videóklipre. Én emlékszem, amikor először láttam a Vibán. Tiszta besza behúvott komolyan. Egyszerű volt, de nagyszerű.

kedves vagyok, nem tudom, hogy elgondolkodhatok-e már rajta. 2000-es években valahogy igazán tudtak zenét csinálni. Azt mondják, kisújból zsigerből. Nem volt semmi erőlködés. Akkor még nem volt AI.

Szóval itt van az én Gedeon néni barátos némnek az üzenete is. Azaz Berecki né. Szilvink azt írja, Gábor, a jóisten éltessen téged. Nagyon sokáig jó erőbe, egészségbe. Bár azt hittem, én voltam az első. Így van, Szilvikém. Éjfél után kerek egy perccel.

Fritjók egyébként már annyit ér, hogy visszatértem a pocsolyába. Egy kedves Fritjó, remélem, hogy a magyar kis kiruccanás az jót tett neked. Melegből a melegbe. Jó kis pálinkás kikúrálás. Gazdag aminósavak.

és kedves bagyok, megmondom az őszintét, mindig nagy fan volt Gigi D'Agostinót meg Ice MC-t összeereszteni. Valahogy így jó hangzik az együtt a kettő. Think About The Way és Ice MC természetesen. Az a bizonyos blá blá blá után. 1994-et írunk amúgy. Igazi zenei időutazás ez, csak is az éjjeli baglyoknak.

Toldi Miki barátom is megjegyezte, bizony-bizony, 2000-es évek király zenék születtek. És kedves Mikikém, a csajok is milyen szuperok voltak, ugye? Egy diszkóban egyébként tök egyszerű volt becsajozni. Mondjuk elég volt a pultra kicsapni a Mercedes vagy a BMW kulcsot. Aztán már ragadtak is a csajok.

időközben megkaptam a képet Nagy Janiéktól is. Csülkös körmös pacal pörkölt. Oh my god! Így csiklandozó. Az embert arra készteti, hogy ivásra fel.

hogy Toldi Miki barátom írja, megvolt az a bizonyos feeling, időutazás, yes! Így van, Miki kéve. Lándozunk itt az időben.

És micsoda emlékidézés, kérem szépen! Toldi Miki barátom is megerősítette ugye az Eminemt elmondottakat. Azt a bizonyos feelinget, amikor elmentél a buliba, kicsaptad a kulcsot. Úgy néz ki, hogy Mikinek is volt benne része. W123W123 a jó öreg Merga. Miki is azt írja, és tényleg működött. Merga kulcs kölcsön apámtól. Majd utána kitakarítva, megtankolva és leadva, élményekkel teli. Erre szokták azt mondani, hogy az a bizonyos hátsó ülés mesélni tudna, lennének ott bizarr történetek.

nem tudom, hogy hogy vagytok vele. Nálam kibaszott nagy hidegrázás van. Egyszerűen imád az ATV Hold You. 2002. Super DJ, éjjeli baglyok. És az a bizonyos hú-hú!

kedves bagyok, megmondom az igazat, az olasz életérzés most már kezdi elönteni itt a vállaimat, meg a nyakamat. Kezdek belazulni itt a Birrami Morátitól. Birra Moretti, na. Megmondom őszintén, jó cucc ez az olasz cucc. Tudnak valamit az olaszok. Gedeon néni is annyit ír nekem. Szuper zenétől az imádás. És ahogy nagyon írja, hello everybody! Janikám, hello, hello! És ahogy Toldedék írja, száguldással leglassabb mergával, vöri kék szemű nő mellettem. Oh my god, vörös és kék szem!

Kicsa drága Jobbink írja, jók ezek a musigák is, Gabi. Sok emléket visszahoznak. Nálam a kocsi kulcs kidobás az asztalra elmaradt annó. Soró gyerek voltam. Max egy 5000-es dobtam ki, amikor csengetni kellett. Kedves Csopikám, sokszor egyébként az az 5000-es is szerintem nagyobb hatással bírt, mint az autókulcs. De a kettő együtt szerintem úgy az volt az igazi. Arra mondják azt, hogy mindent visz.

kedves éjjeli baglyok, engedjétek meg, hogy köszöntsek egy új éjjeli baglyot, aki nem más, mint Földim, hegyenesen Náverdimből, Skóciából, Szűcs Tomi barátom, aki nyomja végig az éjszakai melót, keményen tapossa, és eteti a skótokat. Hát szia Tomikám, légy üdvözölve itt az éjszakai baglyok között! És csak annyit mondok, hogy finom volt a pálinka. Ugyanis Tomi barátom pár nappal ezelőtt tiszteletét tette nálunk, és megkóstoltuk egy 2017-es kis barac pálinkát. Hát megmondom őszintén, ízletes volt, zavatos volt, úgy, ahogy az kell.

Tehát Toldi Bari, Toldi Miki barátom is írja, remek este Gavesz, emelj ki egy számot, egy tetszetős fincsi zenét kérhetnék számodra, hisz szülinapos vagy. Mitikén még egyszer köszönöm, az egyik kedvencemet választottam akkor 2004-ből, Barassi Bros és az Illusion.

És kedves bagjuk, egy kis aranyos dallam 2004-ből. Welcome to my life. Welcome to my sin. Song by The Hotel Sanjo.

És hogy Tóth Biki barátom írja, ez igen, Isten értesen, még egyszer DJ Kőszegi Gabesz barátom, isteni dallamok, csak mondom. Kedves Biki, én még egyszer köszönöm ezeket a jó kívánságokat. Szokták azt mondani, hogy sokáig eláll a szar. És igen, igen, ezek az igazi emberi lelki simogató zenék. Néha kell ilyen is amúgy. Ezek azok a dallamok, amikor így elindítod a lejátszót, aztán így mosolcsolj az arcodra.

Kedves drága baglyok, 1999, újabb Gigi és a Lambert Jour. Tudjátok, a Jour Pubi. És itt van drága Jobb Júzia is. Tényleg, Gabi, ha már emlékidézés, akkor holnap Parádé Remember lesz a Budapest Parkba. Annó voltál a parádén, és sajnos lemaradtam, pedig jó néhányszor terveztük a cimbikkel. Jó lenne visszamenni azokba az időkbe.

Hát igen, kedves Jopi, hál' Istennek igen, volt lehetőségem. Abba az időben ment az a bizonyos haverok buli fanta szlogen. 150-200 ezer parádézó. Na meg az Ingal Security biztonsági őrök. Oh my god! De szép emlékek voltak.

kedves Jopikám, nem tudom, hogy emlékszel még az akkori himnuszokra. 2002-ben ugye Nagy Brunner Nézz az ég felé, vagy 2003-ban Csak egy nap, 2004 Budapest száll, 2005 Mindenki, és 2006 ugye az utolsó, a hetedik,

kedves Csopikám, megmondom őszintén, ebben az üzivel felkavartad az állóvizet. Előjöttek azok a kibaszott emlékek. Kérem szépen, el kell képzelni az 50 kamiont. Na meg körülbelül olyan 250-300 DJ-t. És emlékszem még, hogy abban az időben ugye a Roxy közvetítette. 96-4. De sajnos szemembe sütött a nap. Jó kis Arcadia Disco. Kinéztem és láttam. A Punk Dance Hall. Sajnos szemembe sütött a nap. A Bravo, a Bomba. Capella Café. Tarakat szállni az ége. Coca Club Design. Ó Istenem. Látom.

És az egy bizonyos feeling, kérem szépen, amikor délután ilyen kettő körül ugye megindult a felvonulás az Andrássy út legelejéről, aztán végig gördült egészen a Hősök teréig, aztán ugye jó párszor megállt, a nagy érteműnek ugye azért ott voltak. Na meg persze ugye a tűzijáték sem maradhatott el, zárásképpen ugye a 10 óra felé. Hát igen, ezek voltak az igazi emlékek.

És egy Toldi Biki barátom írja, hát igen, Liva Bőr, te jó ég, azta! Így van, kedves Pikikém, amikor Release DJ megszólal. Oh my god! Emlékszem még a Technics hangrendszerre. Istenem, de gyönyörűen szólt. Release DJ. Magyar kamu változata, Betty Love. Hasonló volt egyébként a hangzás. Havernál ugye fönn volt a szekrény tetején a subwoofer, azaz a superwoofer. Voltak azok a kis akai lejátszók. Istenem, vagy aivák, de gyönyörűen szóltak.

Van kedves Jopi, a dátum egyébként soha nem felejtem el, júli 15, 2006. Kb. Olyan 1,5 millió klubber. Ó, Istenem! Paul van Dyk, Tiesto, Westbam. Csak egy pár ugye a kedvencek közül. Hát megmondom őszintén, örök élmény volt.

már itt is van az újabb mókolás. Bocsi, most már kezd ütni a kubu. Na jó van, nem is volt ez olyan rossz.

Bocsi, ezt nem tudtam kihagyni. X-faktor hamarosan indul. Én meg már így kezdek ráhangolódni. Szavazatokat tessék leadni. 36-70-45-95-95. És egyébként 1994-et írunk. Horvácia pedig nem más, mint Germany. A jó kis német Dance Trance csapat.

és így van Mikikém, ugye Hannó Veszbam, mert meg a többiek, ugye, de menő volt. Így van. Főleg amikor ezek a dallamok a jó öreg Merkába vagy a Bömösbe szóltak.

írja, az X benned van, Gabcsika, de reméljük nem a lábadban. Kedves Hencsi, ha mókolás az elég, az X kéz

is, hogy nagyon írja. Hát ez is kiürült. Csak a csapatási. És a mai nap szlogenje. Nem baj, van másik.

Bencsik azt írja, viszlek magammal az élő showba, 10 pont és tovább jutottál. Biztam benned, kedves Encsi. Az ilyeni magyok összetartanak, jóba, rosszba. Hát büszke vagyok rátok, köszönöm. Ki barátom pedig annyit ír, emlékek, amik még most is élnek, és ott vannak. Remek mókolások, DJ Kavesz. Vikikém, köszönöm. A füleim már ott van a következő mókolás. Ezt a bácsi trafikja már, hát indulásra kép.

micsoda bókok jönnek itt, kérem szépen. Nagy Jani is írja, mókolásból jeles süt Nagy Jani. Janikám, köszönöm ezt az elismerő üzenetet. Mókolásból és ivásból, az kimaradt.

aztán a mi főcsapusunk annyit ír nekem, mennem kell, hisz hív az uram és vár az ágy. Drága Encsike, köszi, hogy itt voltál, és persze minden jót az esti hancúrhoz. Ciao, ciao! Azért odaírta, a fülesben marad.

Aztán kedves vagyok, az évszám nem más, mint 2001. Formáció pedig a Silver és a Turn the Tide. Tudjátok, a szöveg pedig úgy szólt: You have the bravest heart, the strongest emotion,

igen, ahogy kedves Jobb írja, ismét egy jó kis emlékidézés, ugye, jó kis traffic. Jobbi azt írja, mennyit hallgattuk annó a zenegépbe. Nálunk is, kedves Jobbi, két csoport volt. Van, aki a mulatot szerette. Jött a százas, aztán a háromból ott volt Bódi Guszti, Balázs Pali, meg a Nótár Méri, meg ugye voltunk mi. Ott volt a Tiesto, ott volt a Silver, meg ott volt a Benny Benassi. Istenem, azok a régi szép idők. Borsodi meg a Soproni a kézbe. Zenegép dübörgött, mint atom. Ment a csocsó meg a biliárd.

Aztán Beleckiné is ír nekem, itt is dübörögsz, Gábor. Csak közben beszélgetek. Van a másik még én, Bereszki Zoli. Vagy esetleg a környei villanyszerelő.

Attól Debik írja, fantasztikus melódia, derék hallgattam Silvert, rongyosra hallgattam a kocsiba. Mikikém nálam is sokat szólt. Silver Fragma.

így van, kedves Mikikém, a Vénáig hat. Ismét remek repertuár, Gabez barátom. Hát Mikikém, emléket idézünk keményen. Retro diszkó 2000-es évek. És persze ti, drága ijeli vagyok.

kedves blogjok, meg kell mondjam az igazat, én az előző csatornán, az előző életembe nyomtam azokat a bizonyos dupla dinamitokat, amikor az egy előadótól ugye volt, amikor 2-3 szám is lement. Ma este Silvert választottam ki. 2001-ből itt van velünk a Silver és a Forgive.

És egy nagyon kedves üzenet Nagy Janitól. A zenélés, tudod, ne menjen az ivás rovására. Kedves Janikám, becsületesen megcselekedem, amit megkövetel a haza. Erősítem itt a zivó izmokat. Birra Moretti. Jó hideg csiklandozza a torkomat.

És hogy Tóldi Miki barátom írja, DJ pult beállni és nézni a tömeget szerintem leírhatatlan. Nem tudjuk elképzelni milyen. Hát kedves Mikikém, első alkalommal olyan, mint amikor 18 évesen ugye egy szűzlánnyal. Kb. Az az érzés. Izgalom, csomó a torokba, viszont leírhatatlan érzés. Amikor felszabadul az a bizonyos tesztoszteron, na meg az adrenalin. Oh my god! Az arc vigyorba! És hirtelen azt érzed, hogy neked ugrálni kell. Magával ragad a zene, amely persze a tömeg látványa. Kezek a magasba. És egy jó kis Safridu a háttérben. Figyelj, fülej, mindjárt átengedjük.

aztán a Pestánk is írja, bírom még egy kicsit, hiszen holnap keresztelő. Kedves Pesta, akkor oda kell tegyed magad. Tessék edzeni, hogy holnapra bírjad a tempót.

ugye remélem emlékeztek még erre is. Sydney olimpiának a kezdő zenéje volt annó 2000-be, 2000 nyarán. Safri Duo 2001 és a Play the Life.

nagyon írja, Mayday. Zoli meg azt írja, hát a Scooter sem maradjon nám ki. Hát figyelj, Scooter nincs, de most van Venga Boys. És hogy Miki barátom írja, ha zene az én erőm. Kedves Mikikém, mi jeli baglyok, szerintem mindannyian így vagyunk vele. A minőségi persze, hát ez alap. Ez olyan, mint a minőségi csaj, meg a minőségi sör.

és kedves bakjok, egy jó kis clubhead, de meg a hip-hopping. Istenem, ezek a dallamok, igazi klasszikus. Club music for the clubheads. És drága Toldi Miki barátomnak volt itt egy kérdése a Viberen, hogy sok-e az előkészület, amikor zenélsz, izgalom, megtervezed, stb. Hát Mikik, én megmondom őszintén, hogy általában egy mellő után semmi idő a tervezésre. Amikor tudom, hogy jövök adásolni, aznap reggel elgondolom, hogy mi lesz a menü. Azt akkor általában így fejbe összerakom. Meló közben van időm. Aztán tudod, szokásos. Este hazaérek. Zenecuc belőve. Persze, ha nincs technikai probléma. Aztán indul az Éjszakai Express. És a másik kérdésedre a válasz. A skótok egyébként, hát érdekes egy bűfaj, az biztos. Érdekes egy állatfaj, inkább így mondanám. 40 pluszos korosztály ugye szereti ezt a klubzenét. Fiatalok viszont inkább ezt az R&B rap vonalat.

És kedves bakjok, engedjétek meg, hogy tisztelegjek most pedig a belgák előtt. Hiszen Tóni Viki barátommal szeretjük a belga sört, nem meg a belga énekeseket is. A hölgy pedig nem más, mint Kate Ryan. 2002-ben előjött evel a nagyszerű slágerrel, a Deschanté-val. Istenem, micsoda női hang. És persze a karosszéria se azért.

Jobb is írja, hát igen, jó bőr ez a két Ryan. Egyébként azt hittem, hogy francia a hölgy. Kedves Jobbi, először annó még én is. Kis belga-balga, kis szőke. Szívesen azért elfranciáznék vele én is.

azt így hallom, még megy a húhogás. Hát úgy látszik, hogy a füles még ott van a fülbe, rejtve. Füles aksia még bírja. Igazi éjszakai pillangó. Hello, Angie!

drága Encsi annyit ír, hosszú szőke haj mindent eltakar, ha akar, mint az a bizonyos csipkés kombiné. Ha keressük egy 3 plusz 2-t. Kombiné, kombiné, a csipkés kombiné.

Amúgy szerintem én vagyok csak olyan őrült, aki egy-két Ryan-ra rákever egy erős Spiggy Boyt. De szerintem most ez a feeling van, valami véget ért. Igaz, hogy még a húgás szerintem nem. Még azért egy kicsit itt leszünk, ha még bírjátok. Nyomjuk a túlórát. Nekem még van azért egy ilyen 20 percem szerintem simán.

És a Jobi írja, na meg a szomszéd lány, aki szép és szőke. Ez Macskási nének a kedvenc slágere, az én Gedeon néni barátos némi.

És igen, kedves Gedeon néni, annyit innan a francia, nemrég jártál ott, fellobog halkan a fény. Így van, Szilvikém. Ott voltunk France-be. Az a bizonyos French feeling.

Viktor, de Miki barátom, ahogy írja, V8 a legjobb moci, szépen duruzsol. Csak úgy mindenről szmegsz, régi baj. Na meg két rájön.

És kedves blogok, akkor itt van egy újabb V8 féle feeling. Let's go! Tudjátok, magyarul a Lasso 2001-ben előjött vele a bizonyos nótával, a Something-gal. Ó Istenem, de szerettem ezt is. I don't wanna say I'm sorry, 'cause I know there is nothing wrong. Don't be afraid, there's no need to worry. Hát igen, ezek a sorok.

És a üzenetek, kérdem szépen, ezek az igazi irulós pirulósok. Azért Toldi Miki barátom azért mindig meg tud pirítani. Azt írja nekem, Gabesz, te vagy a motorunk, erő a léleknek. Köszönöm, kedves barátom. Örömmel látom, hogy Frityunk is hallgat még minket. Kedernőné pedig azt írja, Honda CB1000R, az volt a legjobb. Kedves szívikém, 900 CBRR, nekem meg az volt. Don't be afraid, there's no need to worry. Aztán Jopi is írja, Let's go Silver Fragma. Hasonló stílbe tolták annó, de jók voltak. Én is csíptem őket. Amúgy igen, az Andó Stream. Let's go Silver Fragma. Kate Ryan. Imádtam mindig, amikor bekapcsoltam a Vivát, és jött Daisy D. A kis csoki kebelcsoda. Akkor a zenéket tolt, basszus. Igazi klubzenék voltak. És emlékszem, mindig voltak azok a kis interjúk is. Na, persze az a kibaszott party feeling, amit tükrözte a 2000-es éveket.

És akkor kedves Nagy Jani, Nagy Zoli, ahogy ígértem, akkor itt van egy jó kis scooter is. Irány a halpiac. Tudakoljuk meg, hogy mennyi a hal. Itt szombat reggel.

is kérem szépen egy őszinte vallomás innen a Viberünkről, ami nem más, mint a 3670459595. Nagyon Jannyit ír, jelentem a csülkös köröm kész, de söröm van még, üdv Nagy Jani!

És kedves éjjeli baglyok, mekkora feeling már, kérem szépen! Az éjjeli baglyok ugye éjszakai evészetet nyomnak, meg éjszakai főzést. Itt van Nagy Janink üzenete. Aki csak annyit írt, köszönöm, hogy velem voltál végig, és amíg elkészült a körömpöri. Hát mi éjjeli baglyok, így nyomjuk. Csak úgy, mint egy nagy család. Gedeon néni barátos témáról tudna mesélni.

kedves éjjeli baglyok. Szintén igazi emlékidézés. Ahogy Tóth Miki barátom írja, ugye, kettes golfi emlékek. Rongyosra hallgatva a zene. Jó kis scooter. Ahogy igen, kedves Miki barátom, a kettes golfok ugye híresek voltak arról. Nagyon jó lehetett őket turingolni. Mind külsőleg, mind belsőleg. És a zene élmény egy kettes bolga azért mindig is megvolt. Tudod, ablakot le, könyököd ki kettesbe be. Nagy király a hangerő, mellettem a szőkenő. Hát nekem is megvolt ez a feeling annó, amikor kettes golfom volt. Méghozzá sárgába.

jó kis Golf 2 GTI. Az enyém egyébként 1992-es volt a legutolsó évjárat. Viszont volt olyan span, akinek ugye megvolt még az első kiadás, eredeti 84-es.

Néző Gyari is ír egy sárga. Igen, igen. Mindig is vonzott a sárga szín. Tudod, nem volt piros, itt maradt a sárga.

fényképből álltam és írja, kurva jó szín. Szerették a csajok amúgy. Főleg azokat a feszes sportüléseket ott elől. Megvolt az a bizonyos oldaltartás.

Gedeon néni barátestém is írja, igen, tudnék mesélni, de mostanában nem főztem. Hát ugye szívikém, most már szendvicsek vannak. Jó, emlékszünk a legutóbbi rakott krumplira, a tepsés krumplira. Mindenki megnyalta a 10 ujját. Még a kolozsi is.

És kettes bagyok, ha már emlékidézés, nem a 2000-es évek. Ez sem maradhat ki a szórásból. Ez is egy olyan track volt, amit ugye úgy hallgattunk, hogy ablakot lekönyökött ki kettesbe be. Every Time We Touch, Cascada, 2006-ból.

Twitterre mindig egy ilyen botenanát toltam a Bass Huntertől. Istenem, de csíptem azt is. Annó a kis csajok meghaltak érte. Se nem volt. Valami ilyesmi, hogy így szólt.

És így van, kedves Jopi, a muslincák meg a galambok is nagyon szerették. Lovely yellow, az a bizonyos lovely sárga. Sokszor azon voltam egyébként, hogy átfestem. De kibaszott nagy feeling volt egyébként.

Aztán micsoda kulisszatitkok derülnek itt ki. Bacskási Szilvink annyit ír nekem. Tessis Krumpli, ugye igen, de a felét is kidobtam, mert egyedül sok volt nekem. Szilvikén mondtam, hogy nyissuk az ablakot, aztán küldjünk a baglyoknak.

és akkor a kedves belgők, amint mondtam is nektek ugye az előbb, Cascada után egy jó kis Bass Hunter, és a Now You're Gone. Jó, mondjuk a Botanonnát is csíptem egyébként, de ez valahogy jobban bejött.

Hát kedves drága ilyeni bagyok, ránéztem az órára. Hangerése idő szerint 1 óra 25, az éjjeli baggyöpé keményen húognak. Viszont én annyit mondok, hogy itt az idő, fuss el véle. És megköszönném mindenkinek ezt a nagyszerű, majdnem 3 óra megtisztelő füleit. Az éjjeli baggyöknak természetesen. Köszönöm még egyszer mindenkinek. Technikai hiba malőr ellenére. Azért a húogás ugye így péntektől szombatra, hát igen, megvalósult. Büszke vagyok az összes éjjeli bagolyra természetesen. Még egyszer köszönöm nektek, köszönöm a nagyszerű üzeneteket itt a Viberről. Nagy családnak jó étvágyat a Körömpörihez.

Kedves magyarok, hát mindenkinek csudi jó hétvégét kívánok. Aki megteheti, azt a szombati napot használja ki. Bulizásra fel, torok locsorásra fel. Tudjátok, apait, anyait beleadni. Aki melózik, annak kitartást. Aki esetleg melózni fog, hát annak meg szintén kitartást. Még egyszer köszi, hogy itt voltatok. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok mindenkinek. Sziasztok, sziasztok, ciao, ciao.